0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM rádió. Fülig
0: zene. Fan FM. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM rádió.
0: Fülig zene.

Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. Egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fan FM. Fülig zene.

NFM FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől szülig. FM. És most egy újabb dal az elmúlt

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Zürich, Fan FM. I wanna know, hey, yeah, yeah. FM 87.6.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Elkezdődött az akciók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: A Spektrum Oktatási Központban idén 73 diák tett sikeresen felső, közép és felsőfokú Cambridge nyelvvizsgát. A bevált recept nem változik. Októbertől várunk minden diákot, aki jövő júniusban Cambridge vizsgát szeretne tenni. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központban Csíkszereda, Kossuth utca 9. Minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
4: Spectrum, British Council. Advantage Premium Member.
5: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
6: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sajtóértesülések szerint az elnök szeptember 19-éig újabb jelöltet terjeszt a parlament elé, mielőtt New Yorkba utazik az ENSZ közgyűlésére. A Stichpress Source úgy tudja, Alexandru Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszter is esélyes lehet a tisztségre, azonban Eugen Tomák és Luca Niculescu neve szintén felmerült. Hírforrások szerint Nikus Ordán független miniszterelnököt szeretne, és ha az újabb jelölés sem kapja meg a parlamenti támogatást, akkor az előrehozott választások lehetősége is felmerülhet. Továbbá egy kisebbségi szociáldemokrata párt által támogatott kormány is szóba jöhet. Hivatalos jelölés egyelőre azonban nem történt. A szociáldemokrata párt nem támogatja szakértői kormány alakítását, jelentette be Soren Grindeanu pártelnök. A politikusi Liebold által támogatott kormány is szóba jöhet. Hivatalos jelölés egyelőre azonban nem történt. A szociáldemokrata párt nem támogatja szakértői kormány alakítását, jelentette be Soren Grindeanu pártelnök. A politikusi Liebold ideiglenes kormányfő

0: 4 hónappal ezelőtt nem támogatta az Eugen Tomák vezette szakértői kormányra vonatkozó javaslatot. Szerinte a liberális pártelnöknek meg kell magyaráznia, mi változott azóta, és miért tudja most megfelelőnek látni ezt a megoldást. A Romániában magyarul tanuló diákok az országos átlagnál jobban teljesítettek a PISA felmérésen. Derül ki a Nemzeti Kisebbség Kutató Intézet gyors jelentéséből, amelyet a napokban ismertettek Kolozsváron. A 2025-ös felmérésen a romániai minta 7725 diák, a magyarul tanulókra reprezentatív minta pedig 1093 diák volt. Romániából 323 iskola vett részt a felmérésben, ezek közül 64-ben magyar nyelvű oktatás is zajlik. A romániai magyar diákok eredményeinek elemzéséhez a kutatók többek között Kis Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója és Tóró Tibor politológus, a Sapientia MT oktatója a matematika, a szövegértés és a természettudomány tesztek eredményeit figyelték. Három csoportot, többségi diákok, kisebbségi nyelven tanuló diákok és többségi nyelven tanuló kisebbségi diákok vizsgáltak. Az oktatás versenyképessége szempontjából a magyar tanulók tesztátlagai az országos arány fölött vannak. Ez a 2022-ben is tapasztalt tendencia megmaradt, de csökkenőben a különbség. Azok a magyar diákok, akik nem anyanyelven tanulnak, sokkal gyengében teljesítenek. Az eredményekből az is kiderül, hogy a kis és közepes városokban jóval erősebb a magyar oktatás, mint a román. A nagyvárosok főként Szórványban vannak, a szakemberek ezzel magyarázzák az ottani gyengébb teljesítményt. Ugyanakkor a romániai magyar oktatásban jóval nagyobb a lemorzsolódás, így a jobb eredményekhez az is hozzájárulhat, hogy a gyengében teljesítők már korábban kiestek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban a gomoly felhőzet a későbbiekben zavarja majd a napsütést. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően a csúcsérték 18-20 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Szeptember 14-e van, hétfő, gyakorlatilag szeptember derekán járunk. Borongós, őszies napok jönnek. Nem örülök neki, de nem is csodálkozom rajta, hiszen benne vagyunk az őszben. 8 óra múlt, 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket a sok-sok-sok előkészített fülikzenével, friss gőzölgő kávéval és érdekes hírekkel. Kezdjük együtt a hétfőt, tartsanak velem!

0: Fülig zene, fülig mosoly, Fan FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.
2: Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás szeptember 10-e és 14-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaid értékétől függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely szeptember 19-e és 27-e között érvényes. Lidl. Igazán megéri. A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszabokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Elkezdődött az Axiók Dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találunk az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: Reklámot hallottak.

Antonio Banderas és az El Mariachi soha jobb ébresztőt, jó reggelt kívánok! Szeptember 14-e van, fellapozzuk a kalendáriumot. Roxana, illetve Serena nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1901-ben Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1861-ben nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. 1321-ben hunyt el Ravennában Dante Alighieri olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író. 1760-ban született Luigi Cherubini, itáliai születésű zeneszerző, aki sikereit elsősorban Franciaországban érte el. 1872-ben Magyarországon kitört az utolsó nagy kolera járvány. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgárává lett. 1910-ben született Jack Hawkins, angol színész, aki gyakran játszotta katona szerepét. Többek között a Ben Hurban is láthattuk. A kalendárium rovatunk végére egy ajándékdallal, amint azt már megszokhatták, kedveskedek mindazoknak, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak. Ha jól sejtem, akkor Morten Harkett, az AHA frontembere is ma ünnepli a születése napját. Egészen pontosan 1959-ben született. Neki is boldog születésnapot kívánunk, érkezik az ajándékdal 1985-ből. The Sun Always Shines on TV.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről. Csíkszeredán a Kaufland mögött. Új meglepetés produkciókkal. Extrán kibővített műsorral. Motorozás a halálgömbben. Artisták a magas dróton. Halálkerék. Lézershow. Óriás papagájshow. És arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig. Csütörtökön és pénteken 18 órától. Szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
3: Reklámot hallottak.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan.
1: Tedd le a telefont és figyelj ránk. Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő.

0: Vezető helyet foglalunk el a közúti balesetek számát összegző statisztikákban, és úgy tűnik, hogy az egyre gyakoribb hétvégi razziák sem ijesztik el a sofőröket. Általában valaki mindig kerül, aki úgy gondolja, hogy velem nem történhet meg, aztán utána megy a nagy csodálkozás. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt, derül ki a román rendőrség vasárnapi közleményéből. A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt hétvégén, 377 jármű forgalmi engedélyét vonták be. Országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívó számra érkezett lakossági bejelentés nyomán. 9448 szabálysértési bírságot is kiszabtak, összesen 4.267.673 leértékben. A blokkáda elnevezési akció keretében szombaton több mint 3000 rendőr és csendőr lépett fel a közrend biztosítása. A kábítószer forgalmazás és fogyasztás megelőzése érdekében, valamint a közúti közlekedés biztonságának növeléséért. Országszerte 7526 gépjárművet ellenőriztek, és 11755 személyt igazoltattak.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Crash Adams és a Good Side 2024-ből az ébresztő dalok között 3:49 múlt 3 perccel a korábbi bejelentésemre rácáfolt a meteorológia, sőt úgy fogalmazott egy szolgálatos meteorológus, hogy még nem érkezett meg az ősz, az átmeneti lehűlést követően ismét emelkedni kezdenek az átlag hőmérséklet értékek nálunk is, és úgy nézem, hogy csütörtökre ismét akár 24-25 Celsius fok várható, nem lesz olyan hirtelen már a felmelegedés, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, a mai 18 maximális értéket követően 19-21-23, és így 2-3 fokonként ismét visszamelegszik az időjárás, úgy nézem, hogy a következő napokban csapadék nem várható, helyenként azonban borús lesz az ég, akár csak a mai napon, amikor is már ugyan elcsíptem egy icipici napfényt, reménykedtem többen, de egyelőre ez még nem történt meg. Nyilván hétfő, optimizmus, jó kedv, jó hangulat és jó munkatempó, ezt szolgálja a következő dal is, Billy Ocean és a Get Out of My Dreams.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sajtóértesülések szerint az elnök szeptember 19-éig újabb jelöltet terjeszt a parlament elé, mielőtt New Yorkba utazik az ENSZ közgyűlésére. A Stichler Source úgy tudja, Alexandru Nazarei jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszter is esélyes lehet a tisztségre, azonban Eugen Tomák és Luca Niculescu neve szintén felmerült. Hírforrások szerint Nikus Ordán független miniszterelnököt szeretne, és ha az újabb jelölés sem kapja meg a parlamenti támogatást, akkor az előrehozott választások lehetősége is felmerülhet. Továbbá egy kisebbségi szociáldemokrata párt által támogatott kormány is szóba jöhet. Hivatalos jelölés egyelőre azonban nem történt. A szociáldemokrata párt nem támogatja szakértői kormány alakítását, jelentette be Soring Vindiano pártelnök. A politikus Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő nyilatkozatára reagált, miszerint a Nemzeti Liberális Párt reális lehetőségnek tartja egy szakértőkből álló átmeneti kormány alakítását, amelynek elsődleges feladata a jövő évre való felkészüléshez szükséges intézkedések elfogadása lenne. Ennek kapcsán Soring Vindiano emlékeztetett, Ilija Bolozsán 4 hónappal ezelőtt nem támogatta az Eugen Tomák vezette szakértői kormányra vonatkozó javaslatot. Szerinte a liberális pártelnöknek meg kell magyaráznia, mi változott azóta, és miért tudja most megfelelőnek látni ezt a megoldást. A Romániában magyarul tanuló diákok az országos átlagnál jobban teljesítettek a PISA felmérésen, derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet gyors jelentéséből, amelyet a napokban ismertettek Kolozsváron. A 2025-ös felmérésen a romániai minta 7725 diák, a magyarul tanulókra reprezentatív minta pedig 1093 diák volt. Romániából 323 iskola vett részt a felmérésben, ezek közül 64-ben magyar nyelvű oktatás is zajlik. A romániai magyar diákok eredményeinek elemzéséhez a kutatók többek között Kis Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója és Tóró Tibor politológus, a Sapientia MT oktatója a matematika, a szövegértés és a természettudomány tesztek eredményeit figyelték. 3 csoportot többségi diákok, kisebbségi nyelven tanuló diákok és többségi nyelven tanuló kisebbségi diákok vizsgáltak. Az oktatás versenyképesség szempontjából a magyar tanulók tesztátlagai az országos arány fölött vannak. Ez a 2022-ben is tapasztalt tendencia megmaradt, de csökkenőben a különbség. Azok a magyar diákok, akik nem anyavizsgáltak, az oktatás versenyképessége szempontjából a magyar tanulók tesztátlagai az országos arány fölött vannak. Ez a 2022-ben is tapasztalt tendencia megmaradt, de csökkenőben a különbség. Azok a magyar diákok, akik nem anyanyelven tanulnak, sokkal gyengébben teljesítenek.

0: árulhat, hogy a gyengében teljesítők már korábban kiestek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, javarészt napos időjárás, azonban a gomoly felhőzet a későbbiekben zavarja majd a napsütést. A csúcsérték 18-20 foknál nem emelkedik magasabbra, Csíkszeredában jelenleg 8 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntöm a későbben kelőket is, ha megengedhették maguknak. Szerintem is maximálisan érdemes volt kihasználni a rendelkezésre álló mondjuk plusz 30 percet. Szundi nélkül persze. Félix zenék között Cat Sai, Hugel, Tila Sienas, Piero, Aswad és még sokan mások. Úgy, hogy mindenki kapjon egy jó adagot a kedvencekből. Új zenék és slágerek nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Elkezdődött az akciók Dédé mániája a Dédémánban.
1: Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: ki ma reggel nem csak dalban, hanem illatban is, Chanel, az bizony egy igazi, kellemes, finom illatfelhőve burkolózott, és így indította a hétfői napot. Ő volt Tina, és ez volt a Chanel. 9:50 lesz egy perc múlva. A folytatásban egy dal, ami 10 hete került be a brit kis lemez listára, és gyakorlatilag ez alatt az idő alatt felverekedte magát az első pozícióba, és ez bizony nagy szám. Júliusban jelent meg Sienna Spiro, egészen pontosan megmondom, csak jusson eszembe, Visitor című nagy lemeze, és ezen kapott helyet a Great Expectation is, ami jelenleg a brit kislemezlista csúcsán van, természetesen hoztam a dalt.
1: Koffein az éterben.
2: Kotyogó.
1: Fűzzük le együtt.

Sien, a Spiro és a Great Expectations, 4:10 múlt 2 perccel, fülig zenékkel megyünk neki az egyhangúságnak, viszont nem árt tudni, ha rosszul alszunk, másnap könnyen az étkezésünk is felborul, legalábbis friss kutatások bizonyították, az alvás mennyisége és minősége hatással lehet arra, hogy mikor eszünk, mennyit eszünk, sőt még arra is, hogy milyen ételeket kívánunk meg. Bizony, egy 2026-os kutatás több mint 27 000 brit felnőtt adatait vizsgálta, és összefüggést talált a rossz alvás, valamint a rossz étkezési szokások között. Az alvás hiány nem feltétlenül jelenti azt, hogy egész nap többet eszünk. Inkább az egész napi étkezési mintázatunk változhat meg. Erősebb lehet a vágy bizonyos, különösen kalóriadús ételek után, azaz kialvatlanságot mivel akarunk kompenzálni? Egy jó nagy adag édességgel. A kapcsolat ráadásul fordítva is működik, az sem mindegy, mit eszünk és iszunk. A zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, egészséges zsírokban és megfelelő fehérjékben gazdag étrend kedvezőbbe alvást biztosíthat. És van két klasszikus esti segítő, amelyről kiderülhet, hogy inkább hátráltat. Az alkohol ugyan kezdetben elálmosít, az éjszaka második felében azonban ronthatja az alvás minőségét. A koffein pedig órákig a szervezetben maradhat, így egyeseknél még a délutáni kávé is megzavarhatja az éjszakai pihenést. Az alvás és az étkezés egyfajta körforgás. Amit este eszünk és iszunk, hatással lehet az alvásunkra, az alvásunk pedig arra, hogyan és mit eszünk másnap. Ha nem muszáj, ebbe a mókuskerékben nem kell belelépni.

Az az igazság, hogy kétszer is csekkoltam, mert azt hittem, hogy valamelyik számot elütöttem, de nem. 43 éves lenne a mai napon Amy Winehouse. 1983-ban született, különleges hangú énekesnő volt, aki mélyen kötődött a jazzhez, a soulhoz és az R&B-hez. Olyan saját helyet teremtett magának a zene világában, amit azóta sem töltött be senki, egészen ugyanúgy. Második albuma a Back to Black 2006-ban tette őt nemzetközi sztárrá. Mark Ronson retro soul hangzás, a produceri munkája is, Winehouse nyers, őszinte énekhangja együtt modern klasszikust hozott létre. A világhírnek azonban sajnos súlyos ára volt. Az állandó média figyelem felerősítette Winehouse függőségi problémáit, miközben magánélete egyre inkább a nyilvánosság elé került. 2011-ben mindössze 27 évesen alkoholmérgezésben hunyt el, és ezzel csatlakozott a tragikusan fiatalon elhunyt zenészekből álló hírhedt 27-esek klubjához.

0: zajlik a szőlőszünet Romániában, és az idei termés a várakozások szerint kedvező lehet. A termelők több régióban már elkezdték a korai fajták betakarítását, miközben a későbbi szőlők szedése szeptember második felében indulhat. A termést az idei időjárás több ponton kedvezően befolyásolta. A gazdák szerint azonban a végleges mennyiséget csak a szünet lezárása után lehet pontosan megmondani.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: Munkához, tanuláshoz vagy érettségi kiváltásához mielőbb nyelvvizsgára van szükséged? ECL nyelvvizsga felkészítőre várunk angol, német és román nyelvből, akár már novemberi vizsgázási lehetőséggel. Szintfelmérő és személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén, Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. www.nyelvoktatás.ro.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
6: Reklámot hallottak.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Kultúrtörténeti érdekesség és egy dal hírek előtt. 5 perc múlva lesz 10 óra, hadd említem meg, 1984-ben indult útjára a leges-legelső Music Television Video Music Awards, és egyetlen fellépés sem keltette fel annyira a világ figyelmét, mint Madonnáé. Hófehér mennyasszonyi ruhában a mára már ikonikussá vált Boy Toy feliratú övvel a derekán lépett színpadra, és a Like a Virgin című számát oly pajkos szenvedéllyel és kiszámított sok hatással adta elő, amely a teljes későbbi karrierjét meghatározta. A produkció provokatív, teatrális és teljesen felejthetetlen volt, a közönséget pedig egyszerre botránkoztatta meg és nyűgözte le. Ez nem csupán egy dal volt, hanem egy kinyilatkoztatás, egy bájosan vakmerő kijelentése annak, miként írta át a Music Television és a videoklip kultúra a popstárság szabályait. Ez a pillanat azonnal megkerülhetetlen tényezővé tette Madonnát a popzenében. Egyébként a dal 1984-es nagylemezének a címadó dala volt, ez a Like a Virgin.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Sajtóértesülések szerint az elnök szeptember 19-éig újabb jelöltet terjeszt a parlament elé, mielőtt New Yorkba utazik az ENSZ közgyűlésére. A Stierspersurce úgy tudja, Alexandru Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszter is esélyes lehet a tisztségre, azonban Eugen Tomák és Luca Niculescu neve szintén felmerült. Hírforrások szerint Nikus Ordán független miniszterelnököt szeretne, és ha az újabb jelölés sem kapja meg a parlamenti támogatást, akkor az előrehozott választások lehetősége is felmerülhet. Továbbá egy kisebbségi szociáldemokrata párt által támogatott kormány is szóba jöhet. Hivatalos jelölés egyelőre azonban nem történt. A szociáldemokrata párt nem támogatja szakértői kormány alakítását, jelentette be Soring Vindianu pártelnök. A politikus Ilija Bolozsán ideiglenes kormányfő nyilatkozatára reagált, miszerint a Nemzeti Liberális Párt reális lehetőségnek tartja egy szakértőkből álló átmeneti kormány alakítását, amelynek elsődleges feladata a jövő évre való felkészüléshez szükséges intézkedések elfogadása lenne. Ennek kapcsán Soring Vindianu emlékeztetett, Ilija Bolozsán 4 hónappal ezelőtt nem támogatta az Eugen Tomák vezette szakértői kormányra vonatkozó javaslatot. Szerinte a liberális pártelnöknek meg kell magyaráznia, mi változott azóta, és miért tudja most megfelelőnek látni ezt a megoldást. A Romániában magyarul tanuló diákok az országos átlagnál jobban teljesítettek a PISA felmérésen. Derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet gyors jelentéséből, amelyet a napokban ismertettek Kolozsváron. A 2025-ös felmérésen a romániai minta 7725 diák, a magyarul tanulókra reprezentatív minta pedig 1093 diák volt. Romániából 323 iskola vett részt a felmérésben, ezek közül 64-ben magyar nyelvű oktatás is zajlik. A romániai magyar diákok eredményeinek elemzéséhez a kutatók többek között Kis Tamás szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet kutatója és Tóró Tibor politológus, a Sapientia MT oktatója a matematika, szövegértés és a természettudomány tesztek eredményeit figyelték. 3 csoportot többségi diákok, kisebbségi nyelven tanuló diákok és többségi nyelven tanuló kisebbségi diákok vizsgáltak. Az oktatás versenyképessége szempontjából a magyar tanulók tesztátlagai az országos arány fölött vannak. Ez a 2022-ben is tapasztalt tendencia megmaradt, de csökkenőben a különbség. Azok a magyar diákok, akik nem anyanyelven tanulnak, sokkal gyengében teljesítenek. Az eredményekből az is kiderül, hogy a kis és közepes városokban jóval erősebb a magyar oktatás, mint a román. A nagyvárosok főként szórványban vannak, a szakemberek ezzel magyarázzák az ottani gyengébb teljesítményt. Ugyanakkor a romániai magyar oktatóból az is kiderül, hogy a kis és közepes városokban jóval erősebb a magyar oktatás, mint a román. A nagyvárosok főként szórványban vannak, a szakemberek ezzel magyarázzák az ottani gyengébb teljesítményt. Ugyanakkor a romániai magyar oktatásban jóval nagyobb a lemorzsolódás.

0: napos időjárás, azonban a gomoly felhőzet a későbbiekben zavarja majd a napsütést. A csúcsérték 18-20 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Újabb órát nyitunk itt a kotyogóban, 10 óra múlt 4 perccel. Én Günther Ottó vagyok, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Jöhet egy újabb kávé a reggeli után. Ha kedvük van, tartsanak velem, fogyasszuk együtt.

Az az igazság, hogy most már egyre hűvösebb van reggel, helyenként azért csapadék is előfordul. Úgy tűnik, hogy ismét itt van a csukottabb, vastagabb talpú bőrcipők ideje. Nos, van egy jó hírem, a klasszikus brog, vagyis a díszlyukasztásos férfi cipő ismét felbukkant az őszi trendekben. A mai trendeket pedig jól ismerve, hölgyek is hordhatják. A cipő különlegessége, hogy ma már nem feltétlenül elegáns nadrággal kell hordani, farmerrel vagy lazább szabás nadrággal is jól működik. A divat pedig egyre inkább abba az irányba megy, hogy egy-egy hagyományos darabot teljesen hétköznapi ruhákkal kombinálunk, és hogyha már az idei trend mind olyan szóba került, hadd említem meg, hogy az idei őszi divatban ismét erősebb szerepet kap a nyakkendő, de a klasszikus üzleti öltöny helyett sokkal lazább össze

0: kiállításokban jelenik meg. Pulóverrel, pólóval, kardigánnal vagy akár farmerrel is működik, és nem feltétlenül kell tökéletesen megkötni. A kissé hanyag, mintha csak felkaptam volna hatás, kifejezetten divatos. A keskenyebb modellek mellett újra megjelentek a szélesebb, karakteresebb nyakkendők is. Apropó, mintha csak úgy felkaptam volna, érdemes azért odafigyelni, hogyha az ember hivatalos egy nagyon elegáns helyre, eseményre, ott már nem működik annyira jól, mintha csak felkaptam volna. Ott érdemes az ink felső gombját is begombolni, és a nyakkendőt a helyére húzni.
1: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Mivel diszkriminálni semmiképp nem szeretnék, és a hölgyek jelezték, hogy azért jó lenne nekik is valami tippet adni, mondjuk, hogyha már változik az évszak, és ezzel együtt változik a divat. Nos, akkor maradjunk a férfiak után, a brók cipő után, a hölgyeknél és a lábbelinél. Úgy tűnik, hogy ősszel visszajön a balerina. Nagyon erős, de most a sneakerina, ha lehet ezt így nevezni, begyúrja magát a trendek közé. A balerina cipő és a sportcipő keveréke ez a bizonyos sneakerina. Könnyű, lapos, kényelmes, de nőiesebb, mint egy klasszikus sneaker, és nyilván mivel ugye magasabb a talpa, nehezebben ázik be, mert hogy amint említettem korábban, jönnek a csapadékos napok.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Denzel és a You Spin Me Round Like a Record 2007-ben jelent meg a dal. Sokan érezzük úgy, hogy beleálltunk a mókus kerékbe, és forgunk, mint egy nagy lemez. Nem véletlen, hogy szeptemberben sokan érzik úgy, ideje újrakezdeni valamit. Az iskolakezdés és a nyári szabadság utáni visszatérés miatt az ősz sok ember fejében egyfajta második január. Ilyenkor gyakrabban kezdünk új edzést, diétát, napirendet vagy akár új hobbit. A pszichológusok ezt részben a Fresh Start Effect, vagyis a friss kezdet hatásával magyarázzák. Bizonyos időpontok, például egy új évszak vagy egy új hónap kezdete könnyebbé teszik, hogy a változást elhatározzuk és az első lépést megtegyük.
1: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: A román nyelv ismeretén nem csak a vizsgáid múlnak, hanem a jövőbeni boldogulásod is. Románt anyanyelvként beszélő tanáraink kedves, bátorító hozzáállása és az évek alatt kicsiszolt kommunikáció alapú módszertanunk kicsik és nagyobbak számára egyaránt meghozza az áttörést. www.nyelvoktatás.ro
3: Reklámot hallottak!

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nem kell szakember felhívja a figyelmünket rá, magunktól is rájövünk, hogy a szeptemberi időjárás rendkívül ideális az rendszeres őszi sétákhoz. Már nincs nagy hőség, de még nem érkezett meg a hideg idő. Egy tempós 30-40 perces séta javíthatja az álló képességet, segít a stressz levezetésében, és azok számára is könnyen beilleszthető a napba, akik mondjuk nem szeretnek edzőterembe járni. Ráadásul ősszel maga a környezet is változatosabb, a természet színei és a hűvösebb levegő sokak számára kellemesebbé teszik a mozgást.
1: FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Ha meghalljuk azt, hogy semmi tevést, legtöbben azonnal berzenkedni kezdünk, na de hogy azt már hogy, meg hasonló, bár szerintem meg lehet engedni egy-egy 10 perces semmi tevést, egészen pontosan az életmódrendek között egyre gyakrabban jelenik meg a tudatos pihenés gondolata. Ezt értem ez alatt. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy órákig fekszünk a kanapén, hanem azt, hogy tudatosan hagyunk időt olyan tevékenységre, amelynek nincs teljesítmény célja. Legyen ez séta, legyen ez zenehallgatás, legyen zenehallgatás séta közben, könyvolvasás, vagy akár 10 perc csendben üldögélés. Ezek mind-mind ilyenek lehetnek. A lényeg éppen az, hogy nem minden szabad percünket akarjuk valamire hasznosan felhasználni. Hagyjunk néha időt magunknak, csak úgy ellenni.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engel-Szalini program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeiket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészítik ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformba a helyi vagy megyei tanács határozatot arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat később, a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engel-Szalin program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályozat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. A munkaképes korú, azaz 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3 százalék ponttal 6,8%-ra nőtt az első negyedévhez képest, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8%-os volt. A foglalkoztatás szint a férfiak körében 70,9, a nők körében pedig 54,3% volt, és magasabb volt a városokban. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 15,3% volt. Az előrejelzés szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárással lehet számolni, bár a továbbiakban is zavarhatja a gomoly felhőzet a napsütést. A csúcsérték a mai napon térségünkben 18-19 foknál. Változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárással lehet számolni, bár a továbbiakban is zavarhatja a gomoly felhőzet a napsütést. A csúcsérték a mai napon térségünkben 18-19 foknál nem emelkedik magasabbra.

0: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt, 4 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, ez a mai Kotyogó utolsó órája, tel is tele fülig zenékkel. Ebben az órában többek között elmesélem a popzene történetének egyik legikonikusabb felvételéről szóló igen-igen szövevényes sztorit, és természetesen játékba invitálom önöket. Ha kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

Úgy tartják, hogy a Massive Attack Teardrop című 98-as száma a popzene történetének egyik legikonikusabb trip-hop alkotása, és tulajdonképpen a 90-es évek egyik legszebb dala, amely mögött drámai zenekari viszály, gyász és popzenei fordulatok állnak. A dal zenei alapját az ikonikus csemballó dallammal és a szívverést imitáló basszussal a zenekar tagja Mushroom, azaz Andrew Wolves rakta össze. Tulajdonképpen vette egy dalt, Les McCann Sometimes I Cry című felvételét, és annak felgyorsította a basszus alapját. Mushroom ugyanakkor azt szerette volna, ha Madonna énekli fel a dalt. El is küldte neki a demót, és a popdíva oda meg vissza volt érve, hiszen éppen a nagyon-nagyon kísérletezős korszakát élte, készen állt a felvételre. A zenekar két másik tagja azonban úgy döntött, hogy ez bizony nem lesz így jó. Ők a Cocteau Twins énekesnőjét, Elizabeth Frazier-t akarták. A döntés óriási feszültséget és komoly veszekedés szült a bandán belül. Mushroom később meg is vált az együttestől, de végül a másik két zenekari tag győzött, és Frazier kapta meg a dalt. Valószínűleg ennek így kellett lennie. Jeff Buckley tragikus árnyéka szintén rávetült a munkálatokra, ugyanis Jeff Buckley az énekesnő korábbi szerelme volt, és éppen az idő tájt fullt vízbe a Mississippi folyóban. Frazier mély gyászba borult, és a dalszöveget Buckley emléke járta át. Ugyanakkor később úgy nyilatkozott, számára ez a dal teljesen Jeff Buckley-ról szólt. Egyébként sokaknak ismerősen csenkhet ez a bizonyos dal, már csak azért is, mert a Dr. House című sorozat elején a dal lüktetése és hangulata miatt beválasztották főcímdalnak. Szerzői okokon azonban Európában és bizonyos streaming platformokon gyakran egy hasonló helyettesítő instrumentál zenével sugározták. 98-ból hozom a Massive Attack legismertebb és talán egyik legtöbbet játszott klasszikusát, ez pedig nem más, mint a Teardrop. Teljes egészében megpróbálom megmutatni a 90-es évek egyik legszebb dalát.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Bryan Adams és a Cloud Number 9 98-ban jelent meg a dal. Anno akkor, amikor én érettségiztem, hát nem most volt az sem, és a dal megjelenésem. Egy klasszikusról beszélhetünk most már. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, sorakoznak itt az éterben. A nyári hosszú esték után szeptemberben egy kicsit nehezebben megy az elalvás, sokaknál ugyanis felborul az alvási ritmus. Nem feltétlenül arról van szó, hogy kevesebbet alszunk, egyszerűen később álmosodunk el, miközben reggel ugyanakkor kelni kell. A szakemberek szerint ilyenkor sokat segíthet, ha fokozatosan korábbra hozzuk a lefekvés idejét, este csökkentjük az erős fényt, és lehetőleg nem visszük magunkkal az ágyba a telefont. Vagy ha igen, akkor csak szigorúan ébresztő célokkal, mert különben bizony megtöri az álmunkat.
1: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99-bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
5: Reklámot hallottak.
0: Fél 12 múlt 2 perccel, kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, játékba invitálom önöket. Egészen pontosan a Hungária Nemzeti Nagy Cirkusz által felajánlott páros belépőnek keresek olyan jókedvű, illetve hát nyilván kalandvágyó hallgatókat, akik szeretnék megnézni, hogy miről szól 2026-ban egy igazi cirkuszi előadás. 0724 860 ezer. Hol versátrat Csíkszeredában a Hungária Cirkusz? Küldje nekem egy szavas helyes választ, és nyerje meg a felajánlott páros belépőt. Tehát hol veri fel sátrát a Hungária Nagy Cirkusz Csíkszeredában?

Becky Goo és Ayra Starr, valamint a Woman közös dala 2026-ból 3/4-12 lesz 4 perc múlva. Érdekes jelenséget figyeltek meg a szakemberek, erről szeretnék hamarosan beszámolni. Maradjanak velem!

0: A következő virágzásra várni kell még, de addig is érdemes figyelni a költekezéseket. Egyre többen költenek többet, amikor bizonytalannak érzik a jövőt. A jelenséget doom spendingnek, vagyis végzett költekezésnek nevezik. Ilyenkor a ruhákra, a nyaralásra, a telefonokra vagy szórakozásra költött pénzzel próbálják a pillanatnyi örömöt választani a hosszú távú biztonság helyett. A különbség havi néhány száz lejnél is jelentős lehet. Havi 500 lej elköltése egy év alatt 6000. Ugyanennyi rendszeres megtakarítás viszont már egy komolyabb víztartalék alapja lehet. A szakemberek szerint az igazi probléma akkor kezdődik, amikor valaki már hitelből is olyan dolgokat akar vásárolni, amelyeket valójában nem engedhet meg magának. A pénzügyi tanácsadók ezért azt javasolják, először tegyünk félre, lehetőleg a bevétel 10-15%-át, és csak utána próbáljuk meg elkölteni a maradékot, már ha van.
1: Fun FM Rádió, Fülig zene!
2: I've been fighting,

0: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
1: Majd az előadások kezdetére, illetve a dátumokra is rá fogok kérdezni. A mostani feladvány viszont nagyon egyszerű volt. Hol ver sátrat Csíkszeredában? A Hungária Nagy Cirkusz Kaufland volt a helyes válasz, vagy a Kaufland mögötti területen. Nem kellett túl bonyolítani, hogy a lényeg, hogyha mostanáig küldött helyes választ, nagy esélyekkel indul elcsépni egy a Hungária Nagy Cirkusz által felajánlott páros belépőt. Stopp, a gombot én jól-jól megnyomtam. 446-os. Gratulálok a nyertesnek, és kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást, amint korábban hallhatták, szeptember 17-e és 20-a között Csíkszeredában vendég szerepel a Hungária Nagy Cirkusz számos érdekességgel, mutatvánnyal, úgyhogy érdemes figyelni a kotyogót és elcsípni a holnapi nap folyamán is egy újabb páros belépőt. 3 percen maradt déli 12 óráig, én Günther Otto vagyok, el is búcsúzom, köszönöm a figyelmet, találkozzunk legközelebb holnap reggel.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Veszélybe kerülhetnek az Engel-Szalini program víz, csatorna és útépítései, mivel az idei évre elkülönített keret teljes egészében kimerült, jelentette be Cseka Attila fejlesztési miniszter. Szeptember 11-től felfüggesztették a digitális platformot is, amelyen keresztül a helyi önkormányzatok benyújthatták a pénz átutalási kérelmeiket. A rendszer csak akkor indulhat újra, ha a program költségvetését további forrásokkal egészítik ki. Azok a kedvezményezettek, amelyekre vonatkozik a 2025-ben elfogadott sürgősségi kormányrendelet, és amelyek már feltöltötték a platformba a helyi vagy megyei tanács határozatot arról, hogy a beruházás becsült értékének 20%-át saját költségvetésből biztosítják, egyelőre nincsenek veszélyben. Az ő esetükben a szükséges összegeket már elkülönítették. Azok az önkormányzatok, amelyek saját forrásból folytatják a munkálatokat később, a finanszírozási szerződések érvényességi idején belül kérhetik az államtól az általuk előfinanszírozott összegek megtérítését. Amennyiben a kormány az év folyamán pótlólagos forrásokat biztosít az Engel-Szalin program számára, a fejlesztési minisztérium értesíti a kedvezményezetteket és újraindítja a pénz átutalásokat. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályozat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. A munkaképes korú, azaz 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3%-ponttal 6,8%-ra nőtt az első negyedévhez képest, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8%-os volt. A foglalkoztatás szint a férfiak körében 70,9, a nők körében pedig 54,3% volt, és magasabb volt a városokban. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 15,3% volt. Az előrejelzés szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárással lehet számolni, bár a továbbiakban is zavarhatja a gomoly felhőzet a napsütést. A csúcsérték a mai napon térségünkben 18-19 foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 14 fokot mérnek. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Csak a legjobbak.
2: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
2: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
2: Csíkszereda. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
1: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A Spektrum román nyelvű érettségi és abszolváló felkészítőit azoknak ajánljuk, akik barátságos román anyanyelvű tanárral készülnének, hogy ne csak a vizsgán, de az életben is elboldoguljanak román nyelven. Személyre szóló tanácsadás a Spektrum Oktatási Központ székhelyén Csíkszereda, Kossuth utca 9, minden hétköznap 9 és 17 óra között. Bővebben www.nyelvoktatás.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arabteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen tanulás.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában a Temesvári Sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhelyjel. A beruházás azonban nem csak a parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székely Hon. Több mint 1,46 millió lei értékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság összesen 8104 ellenőrzést végzett malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki, többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkézést, a működési engedélyeket, a kártevő írtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését vizsgálták. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3%-ponttal 6,8%-pontra nőtt az első negyedévhez képest, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. A 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8% volt, a férfiak körében 70,9%, a nők körében 54,3% és magasabb a városokon. A gazdaságilag aktív népesség száma 2026 második negyedévében 8.229.700 fő volt. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 15,3%. Körükben volt a legmagasabb az állástalanok aránya is, 29,9%. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermekek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet a továbbiakban szintén zavarja a napsütést. 18-19 fokig emelkedhet a csúcsérték, illetve 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Új kétszintes parkolóház terve körvonalazódik Csíkszeredában a Temesvári Sugárút, a Szív utca és a Nagy István festő sétány által határolt, jelenleg kihasználatlan területen. A város most megvalósíthatósági tanulmányt készített a beruházásról. A volt kazánház helyén egy félig süllyesztett nyitott parkoló épülhetne, az alsó szinten mintegy 110, a felső szinten pedig közel 100 férőhelyjel. A beruházás azonban nem csak a parkolásról szólna, a területet zöldövezettel, közösségi terekkel és sportpályával is bővítenék. A városvezetés uniós finanszírozásra pályázna, mivel egy ilyen beruházás jelentős költségekkel jár. A megvalósíthatósági tanulmány azt is vizsgálja, hogy a város saját beruházásként meg tudná-e építeni és működtetni a parkolóházat, értesült a Székely Hon. Több mint 1,46 millió lei értékben szabott ki bírságokat az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság augusztusban az élelmiszeripari egységek ellenőrzése során. Az Élelmiszerbiztonsági Hatóság összesen 8104 ellenőrzést végzett malmokban, pékségekben, cukrászdákban, valamint üdítő és alkoholos italokat, illetve más élelmiszereket előállító egységekben. Az ellenőrök 164 bírságot és 103 figyelmeztetést szabtak ki, többek között a higiéniai körülményeket, a termékek tárolását és nyomon követhetőségét, a címkézést, a működési engedélyeket, a kártevő írtást, valamint az alkalmazottak egészségügyi állapotát és védőfelszerelését vizsgálták. A hatóságok szerint az ellenőrzések elsődlegesen megelőző és tanácsadó jellegűek, de a jelentős egészségügyi kockázatot jelentő vagy határidőre ki nem javított szabálytalanságokat bírságolják. A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3%-ponttal 6,8%-pontra nőtt az első negyedévhez képest, közölte hétfőn az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. A 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8% volt, a férfiak körében 70,9%, a nők körében 54,3% és magasabb a városokon. A gazdaságilag aktív népesség száma 2026 második negyedévében 8.229.700 fő volt. A 15 és 24 év közötti fiatalok foglalkoztatottsága 15,3%. Körükben volt a legmagasabb az állástalanok aránya is, 29,9%. Fizetett szabadnapot is kérhetnek a hazai munkavállalók bizonyos családi események alkalmával. A szabályok szerint a közalkalmazottak és egyes költségvetési intézmények dolgozói házasságkötés esetén 5, gyermekek születése vagy házassága után 3, közeli hozzátartozó halálakor pedig szintén 3 nap fizetett szabadságot kaphatnak. A pontos szabályozás azonban nem minden munkahelyen azonos. A magánszektorban a kollektív szerződés vagy a belső szabályzat határozhatja meg, hogy milyen családi eseményekre és hány napra jár fizetett távollét. Személyes ügyek intézésére pedig fizetés nélküli szabadság is kérhető. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, bár a gomoly felhőzet a továbbiakban szintén zavarja a napsütést. 18-19 fokig emelkedhet a csúcsérték, illetve 16 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönc

0: Gergővel és további közel 30 előadóval a harmadik Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszekelyföld.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és a rapteli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: A mesterséges intelligencia korában egyre fontosabb a hiteles tudás átadása. Ha szeretnéd a saját szakterületed tudását szakképzéseken vagy ismeretterjesztő előadásokon kamatoztatni, a Spektrumnál elsajátíthatod a képzési módszertan alapjait, és minisztérium által akkreditált képződiplomát szerezhetsz. Hamarosan induló formátorképzésünkre felsőfokú diplomával rendelkezőket várunk. Spektrum Oktatási Központ. www.nyelvoktatás.ro 07 45 45 45 48.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár 10 lej fölé emelkedhet a benzin literenkénti ára Romániában, a gázolajára pedig megközelítheti a 11 lejt a következő napokban. A Frames elemzése szerint a drágulást a közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok hajthatják. A Hormuzi szorosan normál körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. A forgalom azonban az utóbbi időben jelentősen visszaesett. A Brent olajára szeptember 9-én már átlépte a 100 dollárt hordónként. Romániában az üzemanyagárak már most is jelentősen magasabbak. Augusztusban a benzin egy év alatt 25,5, a gázolaj pedig 34,6%-kal drágult. A szakértők szerint az újabb üzemanyagdrágulás, a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is tovább növelheti. Ne lepődjünk meg, ha a következő napokban alacsonyan szálló vadászgépekkel vagy katonai járműoszlopokkal találkozunk a romániai utakon. A Védelmi Minisztérium szerint szeptember 14 és 25-e között zajlik a Burebista 26 elnevezésű országos katonai gyakorlat. A kiképzésben a légierő mellett a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők is részt vesznek. A katonák egy fiktív forgatókönyv alapján egy légi hadművelet megtervezését és végrehajtását gyakorolják. A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Ha a megszokottnál alacsonyabban repülő katonai gépeket hallanak, vagy katonai konvojokat találnak az utakon. Drágulhatnak a Timu és a Shein rendelések az Európai Unióban. November 1-től ugyanis az Európai Unió feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, a július óta érvényes csomagonkénti 3 eurós vám mellé. Az új adó pontos összege egyelőre nem ismert. A díjat elvileg a feladók fizetik, de várhatóan az online kereskedők beépíthetik majd az árakba. Az intézkedés hátterében az áll, hogy 2025-ben mintegy 6 milliárd unión kívülről érkező csomagot kezeltek az Európai Unióban, ezek 90%-a Kínából érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, többnyire napos időjárás. A csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban azonban a hőmérők higanyszála 4-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretnénk.

0: szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplász csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
3: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár 10 lej fölé emelkedhet a benzin literenkénti ára Romániában, a gázolajára pedig megközelítheti a 11 lejt a következő napokban. A Frames elemzése szerint a drágulást a közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok hajthatják. A Hormuzi szorosan normál körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. A forgalom azonban az utóbbi időben jelentősen visszaesett. A Brent olajára szeptember 9-én már átlépte a 100 dollárt hordonként. Romániában az üzemanyagárak már most is jelentősen magasabbak. Augusztusban a benzin egy év alatt 25,5, a gázolaj pedig 34,6%-kal drágult. A szakértők szerint az újabb üzemanyag drágulás, a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is tovább növelheti. Ne lepődjünk meg, ha a következő napokban alacsonyan szálló vadászgépekkel vagy katonai járműoszlopokkal találkozunk a romániai utakon. A Védelmi Minisztérium szerint szeptember 14 és 25-e között zajlik a Burebista 26 elnevezésű országos katonai gyakorlat. A kiképzésben a légierő mellett a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők is részt vesznek. A katonák egy fiktív forgatókönyv alapján egy légi hadművelet megtervezését és végrehajtását gyakorolják. A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Ha a megszokottnál alacsonyabban repülő katonai gépeket hallanak, vagy katonai konvojokat találnak az utakon. Drágulhatnak a Timu és a Shein rendelések az Európai Unióban. November 1-től ugyanis az Európai Unió feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, a július óta érvényes csomagonkénti 3 eurós vám mellé. Az új adó pontos összege egyelőre nem ismert. A díjat elvileg a feladók fizetik, de várhatóan az online kereskedők beépíthetik majd az árakba. Az intézkedés hátterében az áll, hogy 2025-ben mintegy 6 milliárd unión kívülről érkező csomagot kezeltek az Európai Unióban, ezek 90%-a Kínából érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, többnyire napos időjárás. A csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban azonban a hőmérők higanyszála 4-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a házszavokádó darabja 3 lej 49 bani, és a hazai karfiol kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Hány jó üzleti lehetőség marad el csak azért, mert az alkalmazottak nem beszélnek jól románul? Itt az idő, hogy a munkatársai szintet lépjenek velünk. A Spektrum Oktatási Központ céges román kommunikációs képzést indít. Román anyanyelvű, szakképzett tanárokkal, rugalmas órarenddel. A kezdőknek bátorságot és szilárd alapokat adunk. A haladóknak profi, magabiztos nyelvtudást. Kis csoport, valós helyzetek. 30 év tapasztalat, bevált céges referenciák. Beszéljen minden alkalmazottja végre magabiztosan románul. Ingyenes szintfelmérés www.nyelvoktatás.ro. Kérje személyre szóló ajánlatunkat a 07 45 45 45 48-as telefonszámon.
3: 100 év? Jól hangzik. De milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és tovább

0: közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Figyelem, figyelem! Először Erdélyben a Magyar Nemzeti Hungária Nagy Cirkusz Budapestről, Csíkszeredán, a Kaufland mögött, új meglepetés produkciókkal, extrán kibővített műsorral, motorozás a halálgömbben, artisták a magas dróton, halálkerék, lézershow, óriás papagájshow és arab teli vérek szabadidomítása. Előadások szeptember 17-től 20-áig, csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton és vasárnap 15 és 18 órai kezdettel.
2: Reklámot hallottak. De

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: gyere baba, gyújtsál világ.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If you really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
6: A Fun FM-en.
5: A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Akár 10 lej fölé emelkedhet a benzin literenkénti ára Romániában, a gázolajára pedig megközelítheti a 11 lejt a következő napokban. A Frames elemzése szerint a drágulást a közel-keleti konfliktus és a Perzsa-öböl térségében kialakult szállítási zavarok hajthatják. A Hormuzi szorosan normál körülmények között naponta mintegy 20 millió hordó olaj halad át. A forgalom azonban az utóbbi időben jelentősen visszaesett. A Brent olajára szeptember 9-én már átlépte a 100 dollárt hordónként. Romániában az üzemanyagárak már most is jelentősen magasabbak. Augusztusban a benzin egy év alatt 25,5, a gázolaj pedig 34,6%-kal drágult. A szakértők szerint az újabb üzemanyagdrágulás, a szállítás, a mezőgazdaság és az ipar költségeit is tovább növelheti. Ne lepődjünk meg, ha a következő napokban alacsonyan szálló vadászgépekkel vagy katonai járműoszlopokkal találkozunk a romániai utakon. A Védelmi Minisztérium szerint szeptember 14 és 25-e között zajlik a Burebista 26 elnevezésű országos katonai gyakorlat. A kiképzésben a légierő mellett a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők is részt vesznek. A katonák egy fiktív forgatókönyv alapján egy légi hadművelet megtervezését és végrehajtását gyakorolják. A minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Ha a megszokottnál alacsonyabban repülő katonai gépeket hallanak, vagy katonai konvojokat találnak az utakon. Drágulhatnak a Timo és a Shein rendelések az Európai Unióban. November 1-től ugyanis az Európai Unió feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, a július óta érvényes csomagonkénti 3 eurós vám mellé. Az új adó pontos összege egyelőre nem ismert. A díjat elvileg a feladók fizetik, de várhatóan az online kereskedők beépíthetik majd az árakba. Az intézkedés hátterében az áll, hogy 2025-ben mintegy 6 milliárd unión kívülről érkező csomagot kezeltek az Európai Unióban, ezek 90%-a Kínából érkezett. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt mellett a száraz, többnyire napos időjárás. A csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. Csíkszeredában jelenleg 17 Celsius fokot mérnek. A holnapi nap folyamán részben felhős égbolt mellett száraz napos idő várható. A reggeli órákban azonban a hőmérők higanyszála 4-6 fok közé süllyed. Napközben a csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszered.

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplászt@hárplászt.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6. Csíkszered.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lux Funk Black Mix. Black Mix. If y'all really like to rock the funky beats. Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. Soul sisters, let me hear you.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
4: Precíz vagy? Szereted a rendet a számokban? És van tapasztalatod pénzügy számvitel területén? Csatlakozz a Hárplás csapatához pénzügyi kontroller előkönyvelőként. Amit kínálunk, versenyképes fizetés, ételjegy, stabil munkahely és fejlődési lehetőség. Fényképes önéletrajzodat a hárplást@hárplást.ro címre várjuk, vagy hozd be személyesen székhelyünkre a Hargita utca 69-be.
3: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Black Mix.
3: If y'all really like to rock the funky beats.
4: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
0: Kézzel keverve.
1: Lux Funk Black Mix.
2: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Fülig zene, fülig mosoly.
1: Fan FM, fülig zene.
0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

megható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál vele. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Ez a Magyar Zenék órája.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 15-16-17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If you really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
0: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve. Lux Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
0: Lux Funk Radio.
1: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
0: www.luxfunk.com. Yeah.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora. Lex Funk. Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
1: A Black Mixben a Lex Funk DJ.

0: Ez a Lex Funk Black Mix, a Lex Funk Mix műsora.
1: Lex Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
2: A Black Mixben a Lex Funk DJ
1: Forest.
0: DJ Forest.
1: Lex Funk.

0: Ez a Lux Funk Black Mix, a Lux Funk Mix műsora.
1: Lux Funk.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: DJ Forest.
0: DJ Forest.
1: Lux Funk.

0: laid back. Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: A csíki a kedvence, a hoki, a sör
0: és a fenefen.
3: Csíki vagy, ha hallgatod.
0: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok megfelelni?

0: Csíkszereda. Tekeri ránk. Ha FM, az Fan FM. És pont.
1: Kilencvenes évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

0: Fülig zene, fülig mosoly. Fun FM rádió. Fun FM.
1: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fan FM. Fülig zene.

0: slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6.
1: Around the world.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy.

0: nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: munkaveréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

After all this time. Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben. Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jár. Változatosan.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.